Június első hétvégén Szent Iván havának, más néven nyár elő havának, illetve a régiek szerint a napisten havának első szombatján. Köszöntöm Önöket innen Calgaryból, a Zenebona Rádió magyar nyelvű adásában. Ez a műsor nem csak a helyi magyar közösséget, hanem a torontói Vancouveri, sőt az internet segítségével a világ minden magyarját hivatott szolgálni. A mikrofonnál Kozma Grimm Mária. Szeretettel üdvözlöm hallgatóinkat, a trianoni béke diktátum 106. évfordulója után két nappal. Csütörtökön emlékeztünk arra fájdalmas történelmi eseményre, amely az első világháborút lezáró úgynevezett Versailles-Washingtoni békerendszer részeként történt. 1920. június 4-én a Kis Trianon palotában iratták alá a magyar delegációval azt a békeszerződést, amely nem csak az osztrák-magyar monarchiát tüntette el a térképről, hanem Magyarország területének jelentős részét is elcsatolta, és a lakosság létszámát mintegy 10 millió fővel csökkentette. Erre a sorsfordító, máig szomorúan ható történelmi eseményre emlékezzünk mai műsorunkban, tisztelettel, méltósággal és a nemzeti összetartozás érzésével. Kérem, fogadják szeretettel mai 962. műsorunkat.

0: Kedves hallgatóim, mint ahogy azt néhány perccel ezelőtt már felkonferáltam, mai adásunkban Trianon emlékének szentelünk egy rövid összefoglalót. Két nappal ezelőtt idéztük fel a magyar történelem egyik legfájdalmasabb fordulópontját, a trianoni békediktátumot, amelyet 1920. június 4-én írtak alá a Párizs melletti kis Trianon palotában. Ez a döntés szétszakította az országot, családokat választott el egymástól, és mintegy 10 millió magyart helyezett új határok mögé. Sokan, különösen a fiatalabb generáció tagjai feltehetik a kérdést, miért emlékezzünk Trianonra? És ha ennyire fontos esemény, akkor mi a megoldás Trianonra? Csak siratni kell, vagy lehet-e tenni is valamit? Vajon lehet-e változtatni a múlton, vagy csupán fájdalom marad? Ezek a kérdések mindmáig nyitott és érzékeny sebet jelentenek a magyarság számára, határon innen és határon túl, sőt a diaszpórában is. Mai műsorunkban erre a sorsfordító eseményre hajtunk fejet a vesztesség fájdalmával, de a nemzeti összetartozás erejével.
1: Minden évben, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján emlékezünk meg arról, hogy Magyarország elvesztette területének kétharmadát, miután vereséggel zárta az első világháborút. A fegyverszünet aláírása után közel két évig Magyarország kénytelen volt azzal szembesülni, hogy egy háború veszteseként nem vehet részt a sorra kerülő békeszerződés megalkotásában. Ezért nevezzük az 1920. június 4-én aláírt békeszerződést trianoni békediktátumnak, hiszen a szerződést nem közösen alkották meg a győztesek a vesztesekkel, hanem a győztesek diktálták a feltételeket és a szabályokat, amit Magyarországnak el kellett fogadnia. Ebben az is szerepet játszott, hogy óriási belső viszálydult az országban. A Magyar Királyság területén az emberek változást akartak, elegük volt a háborúból. Kitört az őszi rózsás forradalom, létrejött a Magyar Népköztársaság, majd néhány hónapot követően egy hatalomátvétel keretében megalakult a Tanácsköztársaság, ám annak bukását követően a Magyar Királyság folytatta tovább működését, ezúttal király nélkül. Két év viaskodás után Magyarország követeket tudott küldeni Franciaországba. A békedelegáció hiába jelezte Teleki Pál külügyminiszter etnikai térképével, hogy ne vegyenek el területeket Magyarországtól, mert ott a magyarok többen élnek, és hiába mondott beszédet gróf Apponyi Albert a hazavédelmet,

szemében a döntés már megszületett. A delegáció a sikertelen próbálkozás után azonnal lemondott. Drasse Lázár Alfréd és Benárd Ágost megbízott követ lett megbízva azzal, hogy 1920. június 4-én vegyenek részt a trianoni békediktátum aláírásán. Ők lettek felhatalmazva azzal a joggal, hogy hazánk nevében aláírásukkal elfogadják a benne foglaltakat. A Nagy Trianon kastélyban a negyedórás ünnepi ceremóniát követően Benárd Ágost kifejezte nem tetszését a nagyhatalmak képviselői előtt. Egy békekötés során a szerződést a tárgyalóasztalhoz ülve szokták aláírni. Benárd Ágost azonban nem ült le. Állva írta alá a dokumentumot, így fejezve ki nem tetszését a szerződés tartalmát illetően, majd Drasse Lázár Alfréd ült az asztalhoz és egyetlen szó nélkül szintén aláírta. A békeszerződés nem csak hazánk területének kétharmadát vette el, hanem az elcsatolt területeken élő magyarokat is. Hirtelen egy másik országban éltek tovább ott, azokban a falvakban, városokban, ahol eddig is laktak. Erdélyt Romániához, a mai délvidéket a szerb-horvát-szlovén királysághoz, az őrvidéket Ausztriához, a felvidéket Csehszlovákiához csatolták. Erre emlékszünk minden évben, június 4-én, a Nemzeti Összetartozás napján. A határon túlrekedt magyarok leszármazottainak egy része a mai Magyarország határain túlélnek, de magyarul egyre kevesebben beszélnek.

Juhász Gyula, Trianon. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljunk rá. Mert nem lehet feledni nem soha, amíg magyar lesz és emlékezett jog és igazság, becsület, remény, hogy volt nekünk egy országunk e földön, melyet magyar

erő szerzett vitézül, s magyar szív és íz tartott meg bizony. 1000 évnek vére, könnye és verítékes munkája adta meg szent jussunkat e drága hagyatékhoz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy miénk volt a kedves Pozsony, hol királyokat koronáztak egykor, s a legnagyobb magyar hirdette hévvel, nem volt, de lesz még egyszer Magyarország. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt legszebb koszorúja Európának a Kárpátok éke, s miénk volt a legszebb kék szalag az Adriának gyöngyös pártadísz. És nem lehet feledni, nem soha, hogy a miénk volt nagybánya, ahol Ferenci festett mestereknek álma napfényes műveken föltündökölt, és egész világra árasztott elő. És nem lehet feledni, nem soha, hogy Váradon egy adig énekel, és holnapot hirdettek magyarok. És nem lehet feledni, nem soha, a bölcsőket és sírokat nekünk, magyar bölcsőket, magyar sírokat, dicsőség és gyász örök fészkeit. Mert kifeledné, hogy Verecke útján jött-e hazába a honfoglaló nép, és kifeledné, hogy Erdélyi síkon tűnt a dicsőség nem múló egébe az ifjú és szabad Petőfi Sándor. Ő egymaga a diadalmas élet, út és igazság csillaga nekünk, ha őt fogod követni gyászban, árnyban, balsorsban és kétségben, ó magyar! A pokol kapuin is győzni fogsz, s a földön föltalálod már a mennyet. S tudnád feledni a szelíd szalontát, hol Arany Jánost ringatá a dajka? Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, hol Korvin Mátyást rengeti a bölcső, bírnád feledni Kassa szent halottját? S lehet feledni az aradi őskert 13 magasztos álmodóját, kik mind-mind várnak egy föltámadásra. Trianon gyászos napján, magyarok, testvéreim, ti szerencsétlen, átkos rossz csillagok alatt virrasztva járók. Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan s őszintén, s a nagy-nagy sír fölött ma fogjatok kezet, s esküdjetek némán csupán a szívverésivel, s a jövendő hitével egy nagy esküt, mely az örök életre kötelez, a munkát és a küzdést hirdeti, s elvisz a boldog föltámadásra. Nem kell beszélni róla sohasem, de mindig gondoljuk rá.

0: Trianon nem csak egy kegyetlen diktátum volt, amely milliók sorsát pecsételte meg, hanem olyan megelőző események láncolata is, amelyek okot adnak a feltételezésre, talán a győztes hatalmak sem így képzelték el a végkifejlettet. A magyar történelem egyik legfájdalmasabb napjára emlékezünk, amikor egyetlen döntés szétszakította az országot és családok millióit. Trianon nem csupán térképeket rajzolt át, hanem szíveket tört meg, és generációk sorsát változtatta meg örökre. A vesztesség fájdalma ma is velünk él, mégis ebből a sebzettségből született meg a magyarság rendíthetetlen összetartozása, és egy csendes pillanatban erre a közös gyászra és a bennünk élő erőre hajtunk fejet.
1: A trianoni békeszerződés, másik nevén békediktátum, jelentős mértékben meghatározta a 20. század elejé Magyarország sorsát. Egy tolvonással legitimálták egy nagyhatalom felbomlását és vele együtt Magyarország területi felosztását. Nyilván ez egy hosszabb béketárgyalási folyamat, procedúra eredménye, amiben számos olyan kérdőjel van, amivel kevésbé foglalkozunk. A békeszerződés létrehozásához az Antant által felállított béketanács úgynevezett semleges bizottságokat hozott létre, hogy megállapítsák az etnikai határokat. A Felvidéken viszont a bizottság tagjai cseh származású amerikai állampolgárok voltak. A kassai Salkházban szálltak meg, ahol hamisított jegyzőkönyveket vettek fel, amikkel sikerült nyomósérvet kicsikarni a Felvidék elcsatolására. Ezeknek a dokumentumoknak az ellenérve volt Teleki Pál etnikai térképe. Az 1920. január 7-én érkezett magyar küldöttség gróf Apponyi Albert vezetésével érkezett Párizsba. A béketárgyalás ideje alatt a szállodában tartották a delegációt házi őrizetben. Január 16-án a szerződés végleges lezárását követően hagyták szóhoz jutni a magyar küldötteket, miután már véglegesítették a dokumentumot. Apponyi ekkor tartotta meg a híres védőbeszédét a bizottság legfelső tanácsa előtt. A békeszerződés magyar részről történő aláírását egy másik dokumentum is megkönnyítette. Ez volt a Mirrand-féle kísérőlevél. Alexandre Mirrand francia miniszterelnök volt, aki írta ezt a kísérőlevelet. A dokumentumban részletesen leírja, hogy mint francia miniszterelnök partnere lesz a magyar kormánynak abban az esetben, amennyiben a békeszerződésben foglalt határok és szankciók megváltoztatását szükségesnek látják. 1920. március 8-án a londoni gyűlésen Lloyd George brit miniszterelnök vetette fel a magyar ügyben a határrevíziót. Philippe Berthelot, a francia delegáció vezetője ellenezte ezt, így brit javaslatra született meg a kísérőlevél ötlete. Ennek a kísérőlevélnek több következménye is lett. Egyrészt a magyar delegáció nyugodtabb szívvel írta alá a békeszerződést. Másfelől ez volt az egyik kiváltó oka a magyar revízió gondolatának, továbbá emiatt ratifikálták Magyarországon a szerződés tartalmát az 1921. évi 33. törvényben. A francia és az angol parlament is csak a kísérőlevéllel együtt volt hajlandó ratifikálni a békeszerződés tartalmát,

Mert mivel tudták, hogy a Magyarországot érintő pontjai a szerződésnek egy súlyos retorzió, amiben a magyarok kénytelenek mások akaratának alávetni magukat. A kísérőlevél alapján 1920-ban a budapesti francia főmegbízott jegyzékben értesítette a kormányt a francia miniszterelnök szándékáról. Ez volt a Fost jegyzék. Utólag derült csak ki, hogy Mirren levele egy francia gazdasági szándék volt, miszerint a magyar állami vasutak bérbeadását tervezték egy francia beruházó csoportnak, ami megkönnyítette volna a francia gazdasági és infrastruktúrális körök terjeszkedését Közép-Európában. A francia miniszterelnök a Populaire című újság cikkében leírtak szerint csak ennek fejében lett volna hajlandó beadni a derekát egy határrevízióra. A cikket Léon Blum, a francia szocialista párt frakció vezetője írta. A cikk megjelenését követően Mirren teljesen nem cáfolta a benne leírtakat, ugyanakkor viszont teljesen elállt a magyar revízió kérdésétől, ami vélhetőleg a cikk író szándéka is volt. A határmegállapító bizottságok létrejöttét követően pedig soha nem került sor határmódosítási kérdések megvitatására. Magyarország új határainak gyakorlatba való átvitele nem úgy működött, ahogy azt a dokumentumban meghatározott módon elvárni lehetett volna. A trianoni békediktátum értelmében Magyarország területe 92.952 négyzetkilométer lett. Számos tényező okán ez 1920 és 1924 között folyamatosan nőtt. A területi határok megőrzésének szándékbeli előzményei 1919-ben indultak. A balassa gyarmati polgárok Vizi Zsigmond százados katonáival fegyveresen kiűzték a csehszlovákokat, miután azok megkívánták szállni az Ipoly völgyében húzódó vasútvonalat, ezzel pedig az akkor létrejövő Csehszlovákia déli határának délebre tolódását akadályozták meg a magyarok. Balassa gyarmat így kapta a magyar kormánytól a Civitas Fortissima, vagyis a legbátrabb város címet. 1920. júniusában néhány nappal a békeszerződés aláírását követően Hollóháza annak ellenére, hogy Csehszlovákiához került, újra magyar település lett. Ennek oka az volt, hogy a mellette levő porcelángyár magyar maradt. A területi ügyek rendezése érdekében pedig a gyártulajdonos Károlyi család a befolyásával élve megőrizte azt Magyarországnak. 1920. augusztus 1-én az őrségi Kerca határőrei a falu lakóival átmentek Szomorócra, ahonnan kiűzték a megszálló szerb-horvát-szlovén csapatokat. 1922. február 19-én hosszas tárgyalás után újra Magyarországhoz tartozhatott. A két falu 1943-ban egyesült Kerca-Szomor néven, és 2008 óta viseli magán a Communitas Fortissima, vagyis a legbátrabb falu címet. A trianoni békeszerződés nem említi Szent István lakot. A falu a Zala megyei Bödeháza és Zsitkóc között húzódott. Mivel a Magyarországnak ítélt Bödeházához közelebb volt, így végül meghagyták a határmegállapító bizottság tagjai a magyaroknak. Sopron a szerződés értelmében Ausztriához került. A velencei jegyzőkönyv értelmében pedig népszavazást tarthattak a város lakói körében 1921. december 14 és 16 között arról, hogy melyik országhoz akarnak tartozni. A soproniak Magyarországot választották, ez volt az egyetlen olyan nagy területi revízió, amit a nagyhatalmak is elismertek. A népszavazáson 8 falu is részt vett. Így még továbbá Fertőboz, Kópháza és Nagyszenk szavazott Magyarország mellett. Ezáltal 65%-os arányban Sopron és környéken Magyarországhoz tartozhatott. A magyar kormány az 1922. évi 24. törvényben Sopronnak adta a Civitas Fidelissima, vagyis a leghűségesebb város címet. Sopronban ennek állít emléket a hűségkapu. 1922-ben Nagylakot és a hozzátartozó kendergyárat, vasútállomást a határkorrekció útján választották ketté. A gyár és a vasútállomás a hozzátartozó földekkel képezték a magyar községet, Nagylakot, míg a lakott rész Romániához tartozott. Mikor a gyár átkerült Romániához, a munkásoknak külön papírt kellett csináltatni ahhoz, hogy a határon át kelljenek dolgozni. 1922. február 26-án így végül a gyár és környéke újra magyar földre került, amit néhány szántóval váltottak ki, amit Romániának adtak. Az Ausztriának ítélt országrészen zendülés tört ki a Vasvár megyéhez, azon belül is szombathelyi járáshoz tartozó határmenti németek, horvátok által lakott faluk kérdésében. 1923. január 10 és március 9 között megtartott népszavazáson, amit az osztrákok szerveztek, a következő falak érték el Magyarországhoz való csatlakozásukat.
Felső csatár, Horvátlövő, Narda,

Vaskeresztes, Pornóapáti, Szentpéterfa és Olmod. Szentpéterfa így érdemelte ki a leghűségesebb magyar község címet. Mindössze néhány település érte el, hogy Ausztriához csatlakozzon. Nagy Sároslak, Karácsfa, Lovászad. Ezek a települések a Vasvár megyei Körmendi járáshoz tartoztak. Somoskő 1924-ben érte el, hogy Magyarországhoz tartozzon. Az országhatár ugyanis a falu dombján levő várfal volt. És még lehetne sorolni, hogy mennyi település szelt ketté a békeszerződés, ugyanakkor az sem elhanyagolható érdekesség, hogy a győztes nagyhatalmak közül az Amerikai Egyesült Államok nem ratifikálta a trianoni békediktátumot, tehát az USA nem ismerte el és nem fogadta el azt a maga részéről. Lengyelország is csak 1930-ban ratifikálta, a francia és a brit parlament pedig csak a Mirrand kísérőlevél csatolásával volt hajlandó ezt elfogadni.

0: Gyula diák. Magyar mi atyánk 1919-ben. Van-e imádság forróbb, könyörgőbb, mint a miénk most? Kínok imája. Nyisd meg, nagy úr, a fellegek kárpitját, s irgalmas szívvel figyelmez rája. Nincs annyi fűszál libanoni lejtőn, mint ahány könycsepp bús magyar szemekbe. Hallgass meg, kérünk! Jaj, most az egyszer mi atyánk. Ki vagy a mennyekbe?
1: Könyörgünk, nézz ránk, hisz az nem lehet, hogy síró szóval pusztába kiáltsunk. Sok volt a vétkünk, nagy büszkeségünk. Felhőkig járt az álmodásunk. De most bánattól gyötrötten mondjuk, szenteltessék meg a te neved.
2: Végigvertél a borzalommal, és mégis, most is széthúzunk, látod? Küldjed szívünkbe a szerelmes békét. Jöjjön le végre a te országod. Ugye nem szórod szét ezt a népet bujdosónak a nagyvilágba, hiszen te hoztad Ázsiából, s verted, de védted a pusztulástól 1000 évig. Mondd csak, hiába!
1: Voltunk a véres védőbástyád, s voltunk villámló ostorod. Tégy velünk, ahogy megérdemeljük. Legyen meg a te akaratod.
3: Küldjed szívünkbe a szerelmes békét, s küld az erőt a rossz karunkba. Küldj halk esőt a földjeinkre, s legyen gondod a barmainkra. Önts enyhülést a lelkek tüzére, s ha tudsz, szeress, ha kell, fenyíts. Csak legyen béke, boldog megértés, miképpen mennyben, úgy a földön is.
4: Nézd, éhezünk, ronyogba járunk. Nincsen koldusabb néped mi nálunk. Nézzed a gyermek éhező száját, asszonyainknak bús kálváriáját. Ha te nem segítesz, elveszünk. Ó, add meg hát a napi kenyerünk!
0: Nagy úr, vétekkel igaz megrakódtunk. Gőgösek közt bizony elsők voltunk. De most a házunk hamva van fejünkön, s a bűnbánat megtépte köntösünket. Isten, Istenes szerelemmel, bocsásd meg a mi vétkeinket!
5: Minket megvertél, magyar Isten, és megverted az őseinket. De fiainknak, minden más nép, felejts el apái vétkét. Sok számolatlan számadásunk, miképpen mi is megbocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek.
2: Torkunk rekedt a rimánkodástól, az ős magyar föld merülő gája. Jaj, tedd a szent kezed föléje, oltalmazd meg, vigyázz rája, és ne vigy minket a kísértésbe.
1: A tenyereden, Isten apánk, hordod az embermilliókat. Mi is elférünk békében ottan. Csak vest ki köztünk az árulókat.
0: Nem kell minékünk más hódolása, és nem vágyik a magyar sehová sem. Csak engedj élni, tüzekbe nézni. Tilinkó szónál mesét mesézni, és szabadíts meg a gonosztól.

A trianoni békeszerződés, vagy ha pontosabbak akarunk lenni, békediktátum, az első világháborút követően gyökeresen megváltoztatta az akkori Magyarország helyzetét és határait. Mégis kik írták alá a dokumentumot a magyarok képviseletében? Az első világháború utáni Magyarországon miután több hatalomváltás is lezajlott, így a király nélküli királyságban az elhúzódott béketárgyalások kezelésére békedelegációt küldtek. Mivel az ügyben a magyar érdekeket semmibe vették az Antant képviselői, így egy olyan döntés született, amivel Magyarország a területeinek kétharmadát elveszítette. 1920. május 22-én született a trianoni békediktátummal kapcsolatban döntés arról, hogy Magyarország képviseletében az aláírást az akkori magyar kormány egy vagy több tagjától fogadják el. A békedelegáció tagjai lemondtak arról, hogy Magyarország képviseletében aláírják a dokumentumot, így rendkívüli követnek és megbízott miniszternek Drasse Lázár Alfrédot, a külügyi államtitkárt, Teleki Pál külügyminiszter helyettesét és Benárd Ágostot, a népjóléti és munkaügyi minisztert jelölték ki. Azt a világos utasítást kapták ők ketten, hogy a békediktátumot alá kell írni, ebben a kérdésben ők nem dönthettek. Kiválasztásukat személyeskedő hangvételű parlamenti vita előzte meg, 1920. június 3-án érkeztek meg a Versailles szállásukra. Június 4-én, egy negyedórás ceremónia után, délután 4:30-kor Benárd Ágost lépett először a tárgyalóasztalhoz, és állva írta alá első magyar delegátként a szerződést, tiltakozva a szerződés igazságtalansága ellen. Egy békeszerződés megkötésekor ugyanis a felek asztalnál ülve szokták lezavarni a folyamatot. Drasse Lázár Alfréd pedig leült az asztalhoz, és úgy írta alá. Benárd Ágost így emlékezett vissza 10 évvel később. Merci beaucoup, monsieur, válaszoltam, amint udvarjasan visszautasítottam a nekem átnyújtott dísztollat is, és állva, szinte oda se nézve, félvárról a szálló asztalán talált és magammal hozott rozsdás, puha faszárú tollal írtam alá a békeszerződést, majd családi pecsétes gyűrűmmel megpecsételtem. Azután otthagytam a tollat az asztalon. Majd meghatalmazott társam, Drasse Lázár Alfréd írta alá, Proznovszki Iván, a későbbi párizsi követ, aki a magyar békedelegáció főtitkára volt, még a szállóban felajánlott egy elég díszes tollat, amit erre a célra Budapestről küldtek. Érdekes, hogy a Hadtörténelmi Múzeumban őrzik ezt a tollat, amivel állítólag aláírtuk a békeszerződést, de felvilágosítottam a múzeum vezetőjét, hogy nem ezt használtam. Egész magatartásommal dokumentálni akartam, hogy a reán kényszerített aláírásnak a magam részéről egyéb fontosságot nem tulajdonítok, azt nem ünnepélyes aktusnak, hanem reám nézve személy szerint és elsősorban nemzetemre nézve reán kényszerített, és így minket nem kötelező, megalázó aktusnak tekintettem. Drasse Lázár Alfréd államtitkárt az aláírást követően nem érte különösebben semmilyen politikai támadás azért, mert aláírta a békediktátumot, és a karrierét sem befolyásolta a feladat. Benárd Ágost esetében a politikai ellenfelei, a legitimisták és a szociáldemokraták támadóan léptek fel vele szemben, az őt ért vádakat sikeresen visszaverte a nemzetgyűlésben, majd később az országgyűlésben, de a bíróságon is. Mindkettejük politikai karriere az 1930-as évekig tartott, és a közhiedelemmel ellentétben nem az alapján döntöttek a minisztertanácsban arról, hogy ők írják alá, mert politikai karrierük végéhez közeledtek, hanem mert erre ők voltak a legalkalmasabbak, különösen arra, hogy Teleki Pál külügyminisztert helyettesítsék. Simonyi és Emadam Sándor kormánya mert és képes volt vállalkozni egyedül arra 2 évnyi belviszály után, hogy békedelegációt küldjön Franciaországba, ám a szerződés aláírását követően Simonyi és Emadam Sándor miniszterelnök lemondott. 1920. júliusában Horthy így Teleki Pált bízta meg azzal, hogy alakítson kormányt. A trianoni békediktátum törvényben való rögzítésére az 1921. évi 33. törvénycikkben került sor, ami az első és a második bécsi döntés során területi értelmezés szintjén érvénytelenné vált. A II. Világháború után az 1947-ben megkötött párizsi béke érvényes a mai napig Magyarország területi határaira.

Kedves hallgatóink, lassan a végéhez ér mai Trianon emléknapjára összeállított műsorunk. Ezen a napon nem csak a szétszakítás, az ország feldarabolásának fájdalmas emlékét őrizzük, immár több mint egy évszázada, hanem egy másik, kiemelkedően fontos üzenetet is, az összetartozást. Mert bár 1920-ban szétszaggatták a történelmi Magyarországot, a magyar nemzetet nem tudták megsemmisíteni. A magyarság akkor is, azóta is összefog, kitart, és hűségesen kiáll az igazság érzete mellett, bizonyítva, hogy bárhol is élünk a világban, mi összetartozunk. 16 évvel ezelőtt, 2010-ben erre tett hitvallást a magyar kormány is, amikor létrehozta a Nemzeti Összetartozás napját, hogy a gyász mellett a közös erőt, a nemzet

lelki egységét is megmutassa. A Nemzeti Összetartozás napját minden évben június 4-én tartjuk, trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. Ezt az emléknapot a Magyarország gyűlés 2010-ben nyilvánította hivatalos nemzeti nappá, azzal a céllal, hogy a szétszakítottság fájdalmán túl a magyarság egységét és lelki összetartozását hangsúlyozza. A törvény kimondja, hogy a határok változásai ellenére a magyar nemzet tagjai bárhol éljenek, összetartoznak, és közös kulturális, történelmi és lelki örökséget hordoznak. Ez a nap nem csupán gyász, hanem a nemzeti megmaradás, a közösségek ereje és a magyarság élni akarása előtt való tisztelgés. A világ magyarjai ilyenkor egyszerre hajtanak fejet a múlt sebei előtt, és egyszerre erősítik meg, a nemzet nem a térképen, hanem a szívekben létezik. A Nemzeti Összetartozás napja így vált a magyarság egyik legfontosabb határokon átívelő

Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk véget ért. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak, és bízom benne, hogy szívesen fogadták a hazafias hangvételű Trianon emléknapjára összeállított műsoromat. Közreműködtek benne többek között Pongo Otto, Pósa Lajos, Csurka László, az ismerős arcok, Kovács Nóri, Balázs Fecó, Báró Maszkura, valamint a Kormorán együttes. Mindannyian hozzátéve tehetségüket, hangjukat ehhez a közös emlékezéshez. Mához egy hét újra jelentkezem, ha jó Isten is úgy akarja, friss adással, új témákkal és a megszokott szórakoztató Zenebona rádió hangulattal. Addig is kívánok mindenkinek kellemes időtöltést a nyár első napjaiban.

Van. Jó pihenést azoknak, akik szabadságra indulnak, és tartalmas kikapcsolódást mindenkinek, akik pedig itt maradnak velünk, azokat szeretettel várom vissza a Zenebona Rádió magyar nyelvű műsorához. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kozma Grimmáriát hallották Calgaryból, a Viszonthallásra.